0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek,

0: szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra, 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 4 hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a 4 hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Tavasz utolsó napján, május 31-én köszöntöm 6 óra után a stúdióban Gulyás Anita. Szép jó reggelt, ez itt a Rádió Antrit, az Angélákat és a Petronellákat köszöntöm sok szeretettel a dohányzásmentes világnapon, amikor is olyan eseményeket fogunk majd megeleveníteni a múltból, amelyek igencsak ikonikusak. És érdemes rájuk visszaemlékezni. Hogyha kíváncsi a részletekre, valamint szeretné tudni, hogy a csillagok mit üzennek a mai napra, így május utolsó napjára, május utolsó vasárnapjára, maradjon itt a 105.1-en, vagy kattintson weboldalunkra, az antrit.hu-ra, mert hogy azon keresztül online is velem töltheti a következő órákat. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ünnepelnek az Angélák és a Petronellák, ahogy ezt már óránk elején elárultam. Május 31-e a két női név főnévnapja. Mindkét név ókori gyökerekkel és mai vallási történelmi háttérrel rendelkezik. Az Angéla egy görög eredetű férfi névből, az Angelosból származik, latin közvetítéssel született meg a női név, amely angyal, hírnök, követ jelentéssel bír. A 2000-es éveket nézve a 100 leggyakoribb név között nem szerepelt hazánkban, a névhez pedig gyakran társítanak segítőkész, empatikus és békés törekvő jellemet. A Petronella egy latin eredetű név, a római Petronius nemzetség névből származik, amely a Petrus név kicsinyítőképzős alakja. Egyébként kő és kőszikla jelentéssel bír, vagy pedig a Petronius nemzetséghez tartozó nőt jelenti. Nagyon ritka névként van jelen hazánkban, Szent Petronella a leghíresebb a nevet viselők közül, ő az ókereszténykor vértanúja, akit a hagyomány Szent Péter apostol leányaként tisztel. Hogyha van ilyen nevű ismerőse, semmiképp ne feledkezzen el róla. Isten éltesse a hölgyeket, akár csak a ma születésnapjukat ünneplő Antrit hallgatókat. Hogyha ön ezen a napon született, akkor egy napon született Ludwig Johann Tieck német író műfordítóval, a korai romantika képviselőjével, ő 1773-ban látta meg a napvilágot, míg Pumuc György magyar származású amerikai tábornok diplomata, az amerikai New Buddha alapítója 1818-ban, de Don Amaho Oscar-díjas amerikai színész is ma született 1908-ban, aztán itt van Clint Eastwood kétszeres Oscar-díjas amerikai színész rendező is, aki 1930-ban látta meg a napvilágot, míg Avrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázónk 1933-ban született, de meg lehet említeni John Bowman amerikai rockzenészt, a Led Zeppelin dobosát is, ő 1948-ban született. De a profi világbajnok ökölvívóról se feledkezzünk meg, az első magyar profi ökölvívó, aki két súlycsoportban világbajnoki címet szerzett magának, ő az 1974-es születésű Erdei Zsolt. Isten éltesse őt is, illetve önt is nagyon sokáig, hogyha bármilyen ünnep fűződne a mai naphoz, így május 31-éhez. Ma kedvenceit és a tegnap slágereit pörgetem a ma ünneplőknek, a koránkelőknek és minden antritosnak szép jó reggelt, illetve hát a gyerekeknek különösképpen, ők gondolom már fent vannak.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Az előbb említettem, hogy a ma kedvenceit és a tegnap slágereit különös kép pörgetem ma a gyerekeknek, hiszen Magyarországon minden évben május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyereknapot. Eredendően a kezdeményezés a második világháború sújtotta országok gyermekeinek megsegítésére szolgált, ám ma már játékos programokat, versenyeket, mókás előadásokat szerveznek ilyenkor a kisgyermekek szórakoztatására. És képzelje, a legenda szerint Jézus ezen a napon keresztelte meg Jánost a Jordán folyóban, Isten lelke pedig galamb képében szállt alá. Ezért ez a mai a Szent Háromság tiszteletének napja, eredendően katolikus, később a protestáns vallásokban is megjelenő keresztény ünnep, amelyet a pünkösdöt követő vasárnapon tartunk. Valamint emlékezünk meg a mai napon olyanokról, akik sokat tettek hozzá a történelemhez. 1879-ben Werner Siemens német mérnök Berlinben mutatta be az általa tervezett első villamost. Még 1891-ben megkezdődött Oroszországban a világ leghosszabb vasútjaként számon tartott transzszibériai vasútvonal építése. Próbaútra indult ezen a napon 1905-ben az első magyar gyártmányú gépkocsi, a Csonka János tervezte postaautó. De a mai napon 1911-ben bocsátották vízre a Titanicot. 1947-ben pedig a kommunisták lemondatták Nagy Ferenc miniszterelnöket, az államfő szovjet nyomásra még aznap kinevezte Dinnyés Lajost kormányfővé. 1970-ben pedig megjelent a Metro együttes, egyben a magyar könnyűzene első koncertalbuma, Egy este a Metro klubbal címen. 1978-ban pedig a világ örökség részévé nyilvánították a Galapagos szigetek szigetcsoportot. És számos világnap kötődik egyébként május 31-éhez, a testvérek napja is a mai, ami nem más, mint a testvérünk testvéreink iránti odaadás és szeretet ünnepe. A nap programjai hangsúlyozzák a testvérekkel való együttélés szépségeit, a több testvér előnyét, a testvérek közötti egységeket, különbségeket, toleranciát és odaadást, emellett pedig buzdítják a fiatal párokat, hogy vállaljanak egynél több gyermeket. Akinek van testvére, ő tudja, hogy milyen testvérrel élni, akinek nincs, ő pedig mindig is arra vágyik, hogy testvére legyen. Egyébként Magyarországon minden évben május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyereknapot is, ahogy ugye már azt az előbb említettem, de a dohányzásmentes világnapot is a WHO kezdeményezésére 1988 óta ezen a napon szervezik meg, hogy felhívják a figyelmet a dohányzás káros egészségügyi és gazdasági hatásaira. Ezen a napon válaszza az egészséget, és hogyha dohányosként élni mindennapjait, akkor ma ne gyújtson rá, hát ha ez lesz az a nap, amivel elindulhat az egészségesebb élet felé vezető úton. Én ehhez a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudok hozzájárulni, lehet, hogy ez is ösztönzőleg hathat, tudja, csak az a bizonyos elhatározása nehéz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Gyereknapi finomságok a CBA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CBA-ban.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig már itt is vagyok a horoszkóppal, amely sokunknak befolyásolja egy-egy napját, úgyhogy amíg nem is hiszünk benne, de azért kíváncsian várjuk, úgyhogy fogadja szeretettel, kedves KOS hallgató. Ezen a hétvégén úgy érezheti, végre minden egy kicsit gyorsabban mozdul ön körül. Egy spontán döntés most kifejezetten jó irányba viheti, és még az is lehet, hogy saját magát is meglepi majd a bátorságával. Kedves Bika, most leginkább nyugalomra vágyhat, és jól is teszi, hogyha nem akar mindent túlszervezni. Egy lassú reggel, egy finom kávé, vagy egy kellemes beszélgetés többet adhat, mint egy zsúfolt program. Jó lenne végre csak élvezni a pillanatot. Kedves ikrek, ezen a hétvégén alig tud majd egy helyben maradni. Jönnek az üzenetek, a spontán ötletek, a találkozások, és ön élvezni fogja ezt a pezsgést. Könnyen lehet, hogy egy váratlan beszélgetés teljesen feldobja a hangulatát. Kedves rák, most érzékenyebben reagálhat mindenre, de ez egyáltalán nem baj. Egy régi emlék vagy egy fontos beszélgetés mélyebben megérintheti, mint gondolná. Jó lenne olyan emberekkel körülvennie magát, akik mellett igazán önmaga lehet. Kedves oroszlán, ezen a hétvégén szeretne végre egy kicsit ragyogni. Jól esett önnek a figyelem, a nevetés és az, hogyha pezseg ön körül az élet, de a legjobb pillanatokat most talán mégis az őszinte, csendes beszélgetések hozzák majd. Kedves szűz, most különösen jól esett rendet tenni maga körül, és talán egy kicsit önmagában is. Egy apró változás vagy új terv meglepően jó érzést adhat. Közben arra is rájöhet, hogy nem kell mindig mindenben tökéletesnek lenni. Kedves mérleg, ez a hétvége könnyedebb energiákat hozhat önnek, jó társaságra, nevetésre és kellemes programokra vágyhat, és könnyen lehet, hogy meg is találja mindezt. Most különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel legyen, akik feltöltik. Kedves Skorpió, most erősebben működhet a megérzése, mint általában. Könnyen átláthat egy helyzetet, vagy valaki valódi szándékain. Ez a hétvége jó alkalom lehet arra, hogy végre kimondjon valamit, amit régóta magában tart. Kedves nyilas, ezen a hétvégén legszívesebben menne, amerre csak viszi az élet. Vágyhat az újdonságokra, szabadságra és arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a rutinból. Egy spontán program most különösen emlékezetes lehet majd az ön számára. Kedves Bak, most jól esett lassítani egy kicsit. Rengeteg mindent tart kézben, de ezen a hétvégén talán végre megengedheti magának a pihenést is. Egy családi pillanat vagy nyugodt beszélgetést most sokkal többet adhat, mint azt gondolná. Kedves vízöntő, ezen a hétvégén biztosan nem akar majd beleolvadni a tömegbe. Tele lehet különleges ötletekkel, és könnyen lehet, hogy valami egészen új inspirálja majd. Jó lenne olyan emberekkel találkoznia, akik valóban megértik. Kedves halak, most minden apró hangulat mélyebben érintheti. Egy zene, egy emlék vagy egy váratlan találkozás különösen erős érzéseket hozhat elő önből. Ez a hétvége arra emlékezteti, mennyire fontos hallgatni a belső hangjára. Szerintem ez igaz minden csillagjegyre, hallgassunk a belső hangunkra, és hogyha elakadnánk, hallgassuk meg kedvenc dalunkat, akár nálunk itt az Antriton, ennek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ezek talán irányt mutatnak.
1: Ez az Antrit reggel!

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, ahol Tolna vármegye, sőt, akár mondhatom úgy is, hogy az ország történéseiről is értesülhet, úgyhogy érdemes ezt a weboldalt nyomon követni, főleg azért, mert hogy zenéket is hallgathat online formában, illetve természetesen a műsorinkkal is együtt ébredhet. Vagy pedig a magazin műsorunkat is meghallgathatja, amely majd jön 8 órától, de most egyelőre hírszerkesztünk még a 7 órás információkkal készül. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei velünk lesznek a következő órában is. Maradjon velem itt a 105.1-en. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóban mi lesz?
8: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását, az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi

0: De azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Mind Diák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fiók telepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Május 31-e van, amellett, hogy gyereknap. Természetesen névnaposaink vannak a mai nap vonatkozásában is. Ők nem mások, mint az Angélák és a Petronellák. Isten éltesse őket is és a gyerekeket is. Nagyon sokáig pörgetem nekik a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és kiderítjük, mit tartogat a gyereknap. 7 óra múlt, ez itt a Rádió Antrit, a stúdióban pedig Gulyás Anita.
1: Ez az Antrit reggel,
4: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: május utolsó vasárnapján pörögnek a Ma kedvence és a tegnap slágerei. Ma van gyermeknap. Természetesen Szexádon is programok sokaságát jelenti ez. Lesz például meseszínpad, négyszögletű kerekerdő is várja a gyerekeket. A Szent István tér is, sétány is megtelik mindenféle jóval. A 160-as előtti tér is, és még a Babits Mihály Kulturális Központ vödőterme is tartogat programokat. Hogyha a meseszínpadra kíváncsi, akkor 14 órától veszi kezdetét a rengeteg program. Ott lesznek a színpadon a kismesemondók, 15 órától a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajzpályázat díjazottjainak alkotásai kerülnek majd kivetítésre, de a Mamin Baba babahordozós latin fitnessbe is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. 16 órakor mond majd köszöntőt Szekszárd megyei jogú város polgármestere Berlinger Attila, aztán 17 órától a Kispárna mesezenekar veszi át a színpadot. A négyszögletű kerekerdőn varázslatos cirkuszi akadémia, ez várja az érdeklődőket 10 és 18 óra között, cirkuszi foglalkoztatás kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 10 és 18 óra között a Népi Játszótéren is leköthetik magukat a kicsik, de a Zsonglőr játszóházzal is ismerkedhetnek. A Babits Mihály Kulturális Központ vödőtermében 10 és 16 órai kezdettel ringató foglalkozás lesz, a legkisebbeket szólítja meg ez a program, míg a 160-as előtti téren 10 és 16 óra között családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szervezésében. Hogy mivel is várják a rendőrök a kicsiket és a nagyokat, szerencsekerékkel, részeg és szimulációs szemüveggel, valamint a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya rengeteg kvízzel készül. Szülőknek, nagyszülőknek, hozzátartozóknak, gyerekeknek, mindenkinek, aki részt szeretne venni ezen a programon, de ahogy említettem, a megszólalás elején a Szent István téri sétány is megtelik majd élettel. Artista vásári varieté veszi kezdetét 14 óra 30-tól. A Kócos Artista társulatot lehet majd köszönteni, őket váltja 16 órától az utcai zsonglőr show. De lesz kirakodó vásár, gyerekjátszótér, étkes sátrak, mini vidám park, mentálhigiéniás műhely is ott lesz élőmesével, a szexádi nyugdíjasok baráti köre is társul ehhez a rendezvényhez. Szóval tényleg mindenki, aki él és mozog, ott lesz, mi szemszájnak ingere ott lesz, már csak önre várnak, gyermekére, unokájára, hogy részt vegyen ezen a szuper jó programon, amelyet a város Babits Mihály Kulturális Központ szervez a város legapróbb népességének.
1: Ez az Antritre.

0: Ma is utolsó napja mai, de ennek ellenére, vagy ezért is, a gyereknapért is, illetve a névnaposokért, a születésnaposokért pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágere itt a 105.1-en. A mai napra megnövekedett, erősebb felhőzetet jósolnak a meteorológusok, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulására figyelmeztetnek. Kültéri program választás esetén érdemes bekészíteni az esernyőt. Az északnyugati széllel is számolni kell, amely helyenként erős és zivatarok környékén pedig viharos széllökések is lehetnek. 25 és 31 fokos csúcsa lehet számolni, a Balaton Siófoknál 21,5 fokos. Az UV igen csak magas lesz a mai napon is, annak ellenére, hogy felhősödéssel is számolhatunk, úgyhogy óvja bőrét, vigyázzon magára. Én csodaszép vasárnapot kívánok minden gyermeknek, minden gyermeklelkű felnőttnek, és mindenki másnak, aki velem tart itt az Antriton. Jó reggel!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Toffifee 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
3: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.
4: Ez az Antrit reggel.
1: Rádió Antrit.
7: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Kedves Antritos, a mai nap még van arra lehetőség, hogy az otthon összegyűlt panackoktól jótékony módon szabaduljon meg. Ehhez viszont el kellene utazni Bátaszékre, ugyanis ott hónapok óta közösségi palackgyűjtést szerveznek, és ezúttal is egy helyi közösséget támogatnak, méghozzá a bátaszéki pedagógus kórus támogatására gyűjtik most az üvegeket. Egészen a mai napig van még lehetőség az üvegeket elhelyezni abban a bizonyos konténerben, amit Bonyhádon a Petőfi Sándor művelődési háznál talál meg. A kórusról érdemes tudni, hogy tavaly ünnepelte fennállásának 35 éves évfordulóját, és azóta is meghatározó szerepet tölt be Bátaszék kulturális életében. Az évek során bizony számos hazai és külföldi fellépésen képviselték már a várost, öregbítették ezzel Bátaszék hírnevét. Aktív részesei a helyi közművelődési életnek is rendszeresen fellépnek a városi ünnepségeken, rendezvényeken, valamint más közösségi eseményeken is. Például környezetszépítő és szemétszedési akciók állandó résztvevői is, amelyek alkalmával természetesen a közösségi kezdeményezéseket segítik. A gyűjtés célja, mármint hogy ennek a palack gyűjtésnek a célja, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas műanyag palackok leadásával bárki hozzájárulhasson a kórus további működéséhez és szakmai tevékenységéhez. A gyűjtő konténert a Bonyhádi könyvtárnál találja meg. A szervezők kérik a lakosságot, hogy ügyeljenek annak rendeltetésszerű használatára, és hogyha bármiféle visszaélést tapasztalnának az ott kihelyezett konténernél, akkor ezt a Petőfi Sándor művelődési ház elérhetőségén vagy az illetékes hatóságnál jelezzék mindenféleképpen. Egyúttal szeretném a szervezők köszönetét tolmácsolni, illetve azon egyesületekét, szervezetekét is, akiket már támogattak ennek az akciónak köszönhetően, ugyanis a palackokból befolyt összeget természetesen mindig az a hónapban fókuszba állított szervezetnek, egyesületnek ajánlják fel, adják oda a szervezők. Odafigyeléssel és segítő szándékkal támogathatja ön is ezt a kezdeményezést, hogyha Bátaszékre, ebbe a bizonyos gyűjtőkonténerbe helyezi el az otthon sokasával felgyűlemlett palackokat. Szerintem egy szuper jó kezdeményezés, és hogyha ne adj Isten kirándulna egyet, akkor Bátaszéken is rengeteg látnivaló van. Kösse össze a kellemest a hasznossal.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő két óra tartalmas beszélgetése, két természetesen a ma kedvence és a tegnap slágerei mellett, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim, pillanatokon belül kiderül, de előbb jön hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal, mert hogy hamarosan 8 óra velem tarthat így a 105.1-en keresztül, vagy akár online formában, ehhez nincs más teendője, mint kattintani a www.antrit.hu weboldalunkra. Jó ébredezést, jönnek 8 órás híreink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakat, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Igényesen kialakított irodahelysége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament,

0: kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként zápor, zivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
1: Indul a megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
3: 2026. május 31-én, hónap utolsó napja, utolsó vasárnapja, 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. Na, hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Tolna Vármegyei Rendőrkapitányság rendőralezredes szóvivője, Komlosiné Kis Anett, akivel egy közelgő rendezvényről ejtünk majd szót. Szintén egy közelgő rendezvény lesz a fókuszban a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosával, Belasics Edittel, de érkezik a stúdióba egy ifjú tehetség, aki az egészségügyben kamatoztatja tudását, ő Benkő Gréta. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő két órában is.
2: Rádió Antrit.
1: Megyei mozaik.
2: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd! Rá!

0: Hírek, érdekességek, programok. Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: A most következő hírösszefoglalónkat Janner Jolitól hallja.
2: Május 26-án került megrendezésre a Piacüzemeltetési és Szervezési Tájékoztató című szakmai program, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tolna vármegyei kormányhivatal közösen szervezett Szekszárdon a helyi piacok fejlődéséért és biztonságos működéséért. A rendezvény célja az volt, hogy naprakész információt nyújtson a helyi piacok, kosárközösségek és termelői vásárok működését érintő aktuális szabályozásokról, valamint lehetőséget biztosítson a szakmai tapasztalat cserére és kapcsolatépítésre. Az esemény során a résztvevők tájékoztatást kaptak a piacüzemeltetőket érintő jogszabályi kötelezettségekről, az élelmiszerbiztonsági előírásokról, a piacfelügyelők feladatairól, valamint a gyakorlati tapasztalatokról és jó példákról is. Rizsányi Ágota élelmiszerbiztonsági felügyelő informatív előadását követően a résztvevők hasznos szakmai párbeszédet is folytattak. A Csapó Dániel középiskola tanára Pákolicné Felker Erzsébet oktató kapta a pénziránytű alapítvány rangos pedagógus díját, a pénziránytű tanári díj 2026 aranyfokozatát. A tanárnő a szakmai értékelés során a zsűri egyöntetű döntése alapján nyerte el a díjat. A rangos szakmai program a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért elkötelezett pedagógusok munkáját ismeri el. A pályázat középpontjában a diákok mindennapi életét érintő pénzügyi döntések álltak. A jelentkezőket saját tanulói közösségükben végzett kérdőjéves felmérésre építve dolgoztak ki egy olyan foglalkozási tervet, amely segíti a diákok pénzügyi tudatosságának fejlődését. A felmérés az OECD pénzügyi műveltségi alapján vizsgálja a pénzügyi ismereteket, a pénzügyi magatartást, valamint a pénzügyi attitűdöket. A kutatás eredményeire építve a pedagógusok egy gyakorlati, azonnal alkalmazható jó gyakorlatot mutattak be. A kimagasló sikerhez mi is gratulálunk, és további eredményes, inspiráló munkát kívánunk. Filutás Viktor megnyerte a Forstis Téher versenyt. A május 23-24-i hétvégén Filutás Viktor, a szekszárdi kerékpáros ese versenyzője, rajthoz állt a németországi Forstlausitzban rendezett pünkösdi Derni és TR versenyen. Filutás Viktor szombaton mintegy ráhangolódásként a vasárnapi főszámára Derniben versenyzett, ahol Peter Baurein mögött haladva az 5. helyen zárt. Vasárnap már főszámában Stéherben állt rajthoz, ahol aktuális Európa-bajnokként kiváló teljesítményt nyújtva megszerezte az összetett első helyet. A győzelem értékét tovább növeli, hogy többek között maga mögé utasította Roger Klugét, a háromszoros pályavilágbajnokot, valamint Reinier Honigot, a kétszeres TR Európa-bajnokot is. Filutás Viktor Peter Bauerlein mögött motorozva nyerte meg a TR versenyt. A szekszárdi rendőrök információt szereztek arról, hogy a város egyik lakásában egy körözött nő tartózkodik. A helyi körzeti megbízott május 27-én a kora délutáni órákban az ingatlanhoz ment, ahol egy nő nyitott ajtót neki. Adatainak ellenőrzése során kiderült, hogy a 24 éves bonyhádi nőt a szekszárdi törvényszék kereste, mert korábban lopás miatt elzárásra ítélték és nem vonult be a börtönbe. A nőt előállították. Még tartott az adminisztráció a börtönbe szállítása előtt, amikor a szekszárdi rendőrségen megjelent a körözött fiatal családja, hogy csomagot adjanak át neki. Az ilyenkor szükséges adategyeztetések során derült ki, hogy a nő szerelmét is körözik. A szintén 24 éves férfit a bonyhádi rendőrök keresték, mert a szabálysértési bírságot nem fizette meg. Ekkor az ő kezén is kattant a bilincs. A nőt még szerda délután börtönbe vitték, szerelme pedig a rendőrségi fogdában töltötte az éjszakát, a mai napon pedig ő is börtönbe kerül büntetése letöltésére. Különleges lehetőségben volt része a Balassi János Kórház orvosainak, hiszen az intézménybe érkezett a Versius Plus sebészeti robot, amelyet 4 napon keresztül próbálhattak ki munkatársaik. Ez idő alatt gyakorlatilag bármelyik érdeklődő orvos megismerhette azt a technológiát, amely világszerte egyre nagyobb szerepet kap a modern sebészetben. A robotasszisztált sebészet célja, hogy a sebész munkáját még nagyobb precizitással, rugalmasabb mozgástartománnyal és korszerű, minimálisan invazív megoldásokkal támogassa, tudtuk meg dr. Hardi Péter orvosigazgatótól. A Versius Plus egyik különlegessége, hogy moduláris felépítésű, robotkarjai külön egységeken helyezkednek el, így a műtéti környezethez igazodva rugalmasan pozícionálhatók. A karok mozgása finom és pontos, ugyanakkor szükség esetén a műtéti csapat számára is biztosít, biztosított a beteghez való hozzáférés. Vidám hangulatban nyílt meg a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Bátaszéki Tagintézményének grafikai és festészet tanszakos kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A művészeti napot a tánc és zeneiskolás növendékek fellépéséi tették még szebbé és emlékezetesebbé. A 2025-26-os tanév sok változást hozott, új diákok érkeztek, új közösségek alakultak, de a lelkesedés és az alkotás öröme végig megmaradt. A tanévet 20 fővel kezdték meg, és az év során több mint 3000 alkotás született. A gyerekek számos témát dolgoztak fel, különböző technikákat próbáltak ki, még Kapu Tibor elveszett zokniát is segítettek megkeresni az űrben. Több pályázaton is részt vettek, köztük például egy kínai rajzpályázaton, de szép eredményeket értek el számos hazai rajzversenyen is. Készítettek kabala figurát, közös projektben festettek a könyvtárral, és ami talán a legfontosabb, hogy örömmel alkottak. Ahogy a tanszakon vallják, nem elsősorban a győzelemért dolgoznak, hanem azért, hogy jól érezzék magukat, alkossanak, kikapcsolódjanak és levezessék a mindennapi feszültséget. A kiállítás június 20-ig látogatható a Petőfi Sándor Művelődési Házban az intézmény nyitvatartási idejében. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya május 19-én foglalkoztatás felügyeleti szakmai napot tartott Szekszárdon. A nyílt napot dr. Gábor Ferenc a kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően a Nemzeti Adó és Vámhivatal részéről dr. Stefán Rihárt Péter ismertette, milyen bejelentési kötelezettségei vannak a munkáltatónak egy munkavállaló alkalmazása során, illetve milyen adójogi szankciókkal sújtható, amennyiben nem tesz eleget az előírt kötelezettségének. A következő előadóként Bíró Gyula, a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi osztályának szakügyintézője előadásában számos olyan tévhitet oszlatott el, amelyek hatósági ellenőri munkája során a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak részéről találkozni szokott a munkaviszonyt érintő szabályokat illetően. A közelgő iskolai nyári szünet adta az aktualitását Fata Moszberger Renáta foglalkoztatás felügyeleti szakügyintéző témájának, aki a diákok, fiatalkorú munkavállalók foglalkoztatásának szabályairól beszélt, majd Csató Csenge, az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadója mutatta be szolgáltatásaik széles palettáját. A nyílt nap személyes konzultációval zár.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A következő percekben egy szakmáról, egy hivatásról, egy szervezetről fogunk beszélgetni. Stúdió vendégem Komlosiné Kis Anett rendőr alezredes szóvivő a TMRFK részéről. Köszöntelek, jó reggelt, szia Anett!
3: Jó reggelt, szia, üdvözlök valamennyi rádió hallgatót!
2: Rendőrségi nyílt napra fog sor kerülni, méghozzá június 5-én. Mi az apropója ennek?
3: Hát az elsődleges és legfontosabb apropója az, hogy szeretnénk minél több embert megszólítani, hogy a rendőrség kötelékébe jöjjön el dolgozni, különösen a gyerekeket, akik a pályaválasztás előtt állnak és a jövőben választanak majd hivatást maguknak. Ehhez szeretnénk kedvet hozni egy rendőrségi nyílt nappal, ugyanis az elmúlt időszakban ilyen konkrét rendőrségi nyílt nap nem volt, ugyanis számos rendezvényre mennek el a kollégáink különböző alegységektől, viszont most ezen a napon 5-én reggel 9 órától 13 óráig folyamatosan csak a rendőrségről fog szólni a délelőtt, és a Tarcsai Vilmos utca 2-es száma alatt lévő objektumban mindenféle dologgal várjuk az embereket.
2: Említetted, és kérdeztem is volna, hogy ugye számos kitelepülésen lehet találkozni a rendőrség munkatársaival. Gondolom azért visszajelzés is jön a részedre, hogy milyen megkeresések vannak esetleg egy-egy ilyen alkalommal. Mennyire érdeklődőek mondjuk a felnőttek? Mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen szakterületei vannak a rendőrségnek?
3: Látom, hogy sajnos nem annyira vannak tisztában ezzel, és kérdésed első felére a válasz az, hogy kicsiktől egészen az idős korosztályig megkeressük az embereket, hogy promotáljuk a rendőrség munkáját, illetve a rendőrség különböző szakterületeit. Kollégák óvodákba, iskolákba járnak el baleset és bűnmegelőzési előadásokat tartani. Ebben az időszakban számos meghívást kapunk különböző délelőttöknek a megszervezésére óvodákba, iskolákba, és amikor nincsenek ilyen programok, akkor pedig a felnőttek számára tartunk előadásokat, idősek otthonába járnak el a kollégáim, illetve különböző rendezvényekre. Így legutoljára a Pünkösdi Fesztiválon itt Szekszárdon jelentek meg a bűnmegelőzési kollégák, illetve a toborzók, akik egyrészt bemutatták azt, hogy milyen online térben elkövetett bűncselekmények leselkednek ránk, ezeket hogy lehet megelőzni, illetve a toborzó kollégáink pedig próbálták megszólítani az embereket, még hogyha ünnepelni is mentek erre a rendezvényre, hogy hát ha valaki kedvet kap arra, hogy a rendőrség kötelékébe szereljen fel.
2: Hát ha már a toborzást említetted, ez csak a fiatal generációnak szól, csak őket szeretnétek megszólítani, vagy esetleg olyanokat is, akik pályát váltanának?
3: Természetesen nem csak a fiatal generációnak szól, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár előtt 10 évvel még lehet rendőrnek felszerelni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg akár 54 évesen is a rendőrség kötelékébe állhat valaki. Az elmúlt időszakban egyébként volt is arra példa, hogy 40-45 év körüli emberek szerettek volna rendőrré válni, és ez sikerült is nekik. Ma már van olyan kollégánk, aki apas fia együtt szolgálnak itt a szekszárdi rendőrkapitányságon járőrként. De természetesen azért a mindennapokban a fiatalok azok, akik inkább megszok ebben. Hogyha valaki jelenleg pályát szeretne váltani, akkor nem elsősorban a rendőrséget választja 40-50 éves korában.
2: De hogy ez a rendőrség nyílt nap egészen pontosan milyen programok mentén fog zajlani, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem a TMRFK rendőr alezredese, szóvivője Komlosiné Kis Anett, akivel az előzőekben már beszélgettünk arról, hogy június 5-én egy rendőrségi nyílt napra kerül sor, ahova sokakat vártok, Anett. Egészen pontosan kiket is szólítotok majd meg ezen a napon?
3: Hát tulajdonképpen mindenkit megszólítunk ezen a napon. Szekszárdon a Tarcsai Vilmos utca 2 szám alatt lévő objektumban tartunk egy nyílt napot, egy nyílt délelőttet 9 óra és 13 óra között mindazoknak, akik bármilyen érdeklődést mutatnak a rendőrség munkája iránt. Talán az egyik legcsábítóbb programelem, amit konkrétan nem fogok elmondani, hiszen ez egy meglepetés lesz majd azoknak, akik ellátogatnak erre a rendezvényre, de azt tudom mondani, hogy 9 és 10 óra között lesz egy olyan meglepetés, aminek nagyon sokan szoktak örülni, és már több rendezvényünkön is megjelentek. Nem nagyon jellemző, hogy a rendőrség ilyet meg tud oldani egy kis megyében, hogy ez a szervezeti elem megjelenjen, de ígéretek szerint, hogyha jó idő lesz, akkor érkezni fog egy olyan jármű, amit nem minden nap látunk Tolnavár megyében.
2: Na hát szerintem lehet, hogy sokak érdeklődését felkeltettük ezzel a kicsit lepel alá húzott programmal. Ahogy mondtad, 9 órától várjátok az érdeklődőket. Ez egy pénteki napot jelent. Jól sejtem, hogy esetleg iskolások, csoportok megjelenésére is számítotok?
3: Igen, nagyon sok meghívót küldtek ki kollégáim a Tolnavár megyében működő általános iskoláknak és a középiskoláknak, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel várjuk valamennyi iskolást erre a rendezvényre. Természetesen azonban nem csak nekik szól ez a program, hanem felnőtteket is nagyon szívesen látunk. Nyílt kapuk fogják várni azokat, akik esetleg úgy döntenek, hogy ezen a napon ellátogatnak a Tarcsai Vilmos utcába, és ott számos olyan dologgal találkozhatnak, amivel a mindennapokban azért nem.
2: A plakáton van egy rövidítés, ha jól nézem, FBÖ, ez mit akar?
3: Fegyveres biztonsági őr. Ugyanis a rendőrségen a hivatásos kollégák mellett fegyveres biztonsági őrök is szolgálnak. Őket is várjuk szeretettel, és őket is szeretnénk betoborozni a rendőrség állományába. Illetve ami egy viszonylag új forma a rendőrségen, egy szolgálati forma, az iskola őrök, akik az iskolákban teljesítenek szolgálatot, és a mindennapokban az iskola időben vigyáznak a gyerekek biztonságára, illetve a pedagógusok biztonságára. Ez egy nagyon jól működő dolog, egyre több iskola jelentkezik ebbe a programba. Tolnavár megyében is már 20 fölött van az iskola őröknek a száma, akik iskola őrként szolgálnak a rendőrségen. Ez azonban nem összekeverendő a rendőrrel, ugyanis az iskola rendőrök, ők hivatásos állományban lévő kollégák, rendszerint körzeti megbízottak, akik a tanév közben, ha bármiféle problémát tapasztalnak az iskolában a pedagógusok, akkor őket tudják felkérni, hogy előadásokat tartsanak a gyerekeknek, akár a drog problémájáról, akár a baleset megelőzéssel kapcsolatos dolgokról, és ők azok a rendőrök, akik tulajdonképpen a saját iskolájukat képviselik, és a saját iskolájukban védik meg az ott lévő gyerekeket és pedagógusokat.
2: Ha jól nézem, akkor kutyás bemutatóra is a sor kerül majd. Lehet tudni erről, ez egy külön szakterülete a rendőrségnek?
3: Igen, a kutyások, ők egy külön szakterületet képviselnek. Ugye itt nem csak a kutyásról, mint kutyás járőrvezetőről beszélhetünk, hanem kiképzett kutyákról is, akiket hosszú hónapokon át képeznek ki a különböző feladatokra. Legyen az drogkeresés, legyen az személykeresés, vagy egyszerűen egy járőr tevékenységet végző kutya. Ezeknek a promotálására is sor fog kerülni, ugyanis nagyon népszerű a bemutatókon, hogyha kutyákkal jelenünk meg, és ezen a bemutatón, ezen a napon a kutyás kollégáim szintén egy 20-25 perces programmal fognak szolgálni a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek, akik megjelennek. Nem árulhatom egy pontosan milyen gyakorlatokat fognak bemutatni, de garantálom, hogy aki szereti a kutyákat és érdeklődik ez iránt, hogy hogyan lehet kutyákat kiképezni, akár rendőrkutyává, akár más feladatokkal, akkor erre is kaphat majd választ.
2: Hát úgy veszem észre, hogy a szóvivő az, hogy mindenféle titkot meg akar tartani erre a június 5-i napra, de azt hiszem, hogy nem véletlen, mert egy számtalan program lesz. Még egy-két program elemről beszélgetünk, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Rendőrségi nyílt napra kerül sor, méghozzá június 5-én jövő héten pénteken 9 és 13 óra között. Itt Szekszárdon, a TMRFK bázisán, azaz a Tarcsai Vilmos utca 2-es szám alatt. Az előzőkben már Komlosini Kis Anett rendőr alezredes szóvivővel beszélgettünk arról, hogy többek között kutyás bemutató lesz, megtudhatják, hogy mit is takar az az FBO rövidítés, kik szerelhetnek fel a rendőrség kötelékébe, de ahogy néztem, itt különféle eszközöket is bevettek arra, hogy mondjuk valaki tapasztalhassa, hogy milyen érzés, hogyha bekapcsolja a biztonsági övet, és nagy Isten balesetezik. Népszerűek ezek a szimulátorok, amik hát mondjuk akár egy-egy balesetet is szimulálnak?
3: Igen, azt gondolom, hogy népszerűek, és itt a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságon is van egy biztonsági szimulátor, amit itt említettél az előbb. Ennek az a funkciója is azt mutatja be az emberek számára, hogyha beülnek ebbe az eszközbe, hogy milyen érzés az, amikor valaki 10-15 km/órás sebességgel ütközik, és be van kötve. Elég érdekes reakciók vannak, ugyanis már szerencsénk volt több hírességgel is kipróbáltatni ezt az eszközt, köztük focisták, zöldek és lilák egyaránt, akik megdöbbenve tapasztalták azt, hogy bizony milyen fontos az, hogy biztonsági övet be kell csatolni, mert sajnos az elmúlt években számos olyan baleset volt, amiben a sérülés megelőzhető lett volna, vagy a sérülés súlyos kimenetele kevésbé lett volna súlyos, hogyha bekötik a biztonsági övüket. A rendőrségnek egyébként nagyon fontos feladata az, hogy az embereknek felhívja a figyelmét ennek a passzív biztonsági eszköznek a használatára, ugyanis sajnos még azok a tapasztalatok, hogy mindig vannak olyan emberek, akik nem használják a biztonsági övüket, és a biztonsági öv használatának elmulasztása sajnos sokszor akár tragédiával végződő balesetet is jelenthet, hiszen ha nem véd meg bennünket az öv, akkor egy nagyobb erejű ütközésnél akár az autóból is kirepülhetünk. Sajnos az elmúlt évben is volt példa erre, hogy azért következett be halálos kimenetele a balesetnek, mert nem volt bekötve a járműnek a vezetője.
2: Hát bízunk benne, hogy csak ez a pár pillanatos beszélgetés is felhívta a sofőröknek, illetve az autóban utazóknak a figyelmét arra, hogy mennyire fontos a biztonsági öv használata. De azért ezen a nyílt napon, amely június 5-én kerül megrendezésre, lehetőséget kapunk arra is, hogy rendőrségi járművekbe is betekintést nyerhessünk?
3: Így van, pontosan így van. Ott lesznek a bűnügyi technikus kollégáink, akik kivonulnak az úgynevezett helyszínelő kis buszukkal, amelybe az érdeklődők be is tekinthetnek, akár be is ülhetnek. Ezeket a járműveket szokták látni az emberek akkor, amikor komolyabb bűncselekmény történik egy-egy helyszínen. Sajnos emberölések helyszínén láthattak már ilyen járművet, illetve betörések helyszínén vannak a kollégák ezekkel a járművekkel. Ezek tele vannak olyan technikai eszközökkel, illetve olyan plusz dolgokkal, amelyekkel nyomot tudnak rögzíteni, és hogyha valaki megjelenik jövő héten pénteken ezen a rendezvényen, akkor megtekintheti ezeket az eszközöket is, hogy hogyan is zajlik egy rendőrségi helyszínelés, és milyen eszközöket használnak a kollégák. Azt azért zárójelben kell mondjam, hogy nem NCIS és CSI, ami Magyarországon, illetve a mindennapokban működik és használatos, de nagyon érdekes dolgok vannak, és azokat ki is lehet próbálni, akár akit érdekel, saját új lenyomatát, tenyérnyomatát is el tudja készíteni ezeknek az eszközöknek a segítségével, nagyon rövid idő alatt és nagyon szép kis emléket tud magával vinni az, aki ezt a programpontot megtekinti.
2: Hát számos élmény lehetőség és jó lehetőség arra, hogy betekintessünk a rendőrség munkájába. Most már az utóbbi időben szerintem senkinek nem hat varázsszóként az, hogy kiberbiztonság. Ez a programelem előadásokat takar?
3: Egyrészt előadásokat is, leginkább beszélgetéseket a bűnmegelőzési szakterületen dolgozó kollégákkal, hogy hogyan is és mi módon is tudjuk megelőzni ezeket a bűncselekményeket, hogy ezeknek az áldozatává váljunk, ugyanis nem telik el úgy nap Tolnavár megyében sem, hogy ne történjen kiberbűnözés, vagy egy kiberbűnöző ne próbálja a pénzünket megszerezni, és sajnos nagyon sok esetben sikerül is. Ugye ez az online térben elkövetett bűncselekményeket jelzi, és sajnálatos tény, hogy az elmúlt napokban szintén lángra kapott a régebben jellemző unokázós csalás. Most azonban a csalók már azzal a trükkel próbálják az időseket megrémiszteni, hogy az unokájuk valamilyen drogügyletbe keveredett, és éppen a rendőrségi előállítóban van, és hogy ők személyesen a rendőrségtől keresik az idős embereket, és hogyha bizonyos pénzösszeget átadnak nekik, akkor el tudják intézni, hogy a bajba jutott unokájukat vagy gyermeküket ki tudják idézőjelbe szabadítani a rendőrség fogságából. Azt kell mondjam, hogy szerencsére ezeknek a dolgoknak nem nagyon dőlnek már be az emberek. Tegnapi napon is összesen volt 3 ilyen jellegű bejelentésünk, ami unokázós csalókat takarta a telefon túlsó oldalán, de szerencsére annyira ügyesek voltak az idős korosztálynak a tagjai, hogy nem dőltek be a csalóknak, azonnal jelezték a rendőrségnek, és nem váltak károsulttá.
2: Köszönhetjük ezt szerintem annak a sok-sok figyelemfelhívó posztnak, beszélgetésnek, videónak, podcastnek, akárminek, amivel a rendőrség azért most már szolgál az utóbbi időben egyre többször. Szóval Anett, akkor hova is vártok, kiket vártok, egy kicsit még pontosítsuk ezeket a fontos infókat.
3: Június 5-én a Szekszárd Tarcsai Vilmos utca 2 szám alatt lévő Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság objektumába várunk mindenkit 0-tól 99 éves korig, aki egy kicsi érdeklődést is mutat a rendőrség munkája iránt. Meglepetéssel is szolgálunk az embereknek, az említett kutyás bemutatót is meg fogják tartani kollégáim, és egy olyan csapatszolgálati képzésen résztvevő kollégáknak a bemutatóját is megtekinthetik az emberek, akik éppen a tegnapi napon fent voltak a Bajnokok Ligája döntőjén, úgyhogy azok a kollégáim, akik ezen a rendezvényen részt vesznek, ők fognak egy bemutatót tartani. Ez eddig nem volt jellemző, hiszen ezek a bemutatók általában, illetve képzések általában zárt körben működnek, csak a rendészeti képzésben résztvevő diákokat szokták a kollégáim bevonni, vagy éppen a polgárőrségnek a munkatársait, de most ez egy rendhagyó alkalom lesz, hogy ők is ott egy 30 perces bemutatóban meg fogják mutatni azt, hogy hogyan is működik egy csapatszolgálat, hogyan is történik egy rendezvénynek a biztosítása, hogyan állnak fel a kollégák a megfelelő alakzatokba, és hogyan képviselik azt, hogy mindenki biztonságban lehessen.
2: Különleges programelemek, egy olyan kötelékbe tekinthetünk be, amelyre remélhetőleg sok fiatal vágyik, és sokan szeretnének majd csatlakozni a rendőrséghez. Rendőrségi nyílt nap június 5-én, 9 és 13 óra között itt Szekszárdon, a Tarcsai Vilmos utca 2-es szám alatt. Komlosiné Kis Anett rendőralezredes szóvívővel beszélgettünk. Köszönöm szépen, Anett, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen, és mindenkit nagy szeretettel várunk a rendezvényünkre.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A következő beszélgetésünk fókuszában a filmek lesznek, de hogy milyen tekintetében, mert hogy ez lehet tulajdonképpen egy filmnézés, filmről beszélgetni, hogy egészen pontosan miről lesz szó, ez stúdió vendégemtől, a Szent András kastély tulajdonosától, Melasics Edittől kérdezem, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat!
2: Annyit még tisztázunk, hogy a kastély Bölcskén található, és hogy Bölcskének van egy mozia. Hogy lehet, hogy egy település, nyilván több településről is tudjuk, hogy van mozia kis települések tekintetében, de ezek általában inaktív mozik, de ha jól tudom, Bölcskénél ez teljesen más.
3: Bölcske a legkisebb település Magyarországon, 2700 lakosa van egyébként, ahol működő mozi van. Ráadásul 1960 óta működik ez a mozi. És minden péntek, szombat, vasárnap 3-3-3 előadás van.
2: És van is rá közönség ezek szerint.
3: És van közönség. Ahogy én tudom, 60 kilométeres körzetből érkeznek a vendégek.
2: Kinézetében milyen mozit képzeljünk el magunknak? Egy modern mozit, vagy egy olyan, ami a régi korok szellemét még magában tartja, és ezt át is adja a közönségnek?
3: Hát én nagyon szeretem ezt a mozit, ugyanis ez olyan, mint amikor még én gyerekkoromban moziba jártam. Gyönyörű plüss ülések, karzat, és még akár színházként is tud funkcionálni. Tehát az igazi filmszínház.
2: Igen, mert hogy régen ugye ezek filmszínházként voltak jelen a mindennapokban, is így emlekedték az emberek, csak később kapta aztán a mozi jelzőt. De mi is ez a filmünnep? Honnan jött ennek az egésznek az ötlete, vagy miről is fog szólni ez a rendezvény, amelynek majd Bölcske fog otthont adni?
3: Tulajdonképpen az ötlet Gerebis Sándor filmrendezőtől származik, akinek a Kártrúzs című filmjét 2 évvel ezelőtt mutattuk be ebben a moziban. És akkor szembesült Gerebis Sándor azzal, hogy van egy fantasztikus mozi a Bölcskének. Aztán elkezdett gondolkozni, mit tudunk még közösen csinálni, és ennek az eredménye ez a filmnapok, bölcskei filmnapok június 12 és 14 között, hiszen ott van a mozi, ott van a kastély, és a kettő között kis járatok lesznek majd a filmnapok folyamán, és tudunk meghívni neves filmes személyiségeket, többek közt például Koltai Lajost is, akinek a 80. születésnapját ünnepeljük. Tudunk tartani filmbemutatókat, tudunk tartani beszélgetéseket, és a kettő létesítményt tulajdonképpen egy kulturális programmal össze tudjuk kötni.
2: Editnek volt egy gondolata, ezt most felolvasnám, és utána egy kicsit kielemezzük. Fontos, hogy érjük el egymást, és közösen egymást erősítve összefogással gondolkozunk, és tegyünk a közös jövőnkért. Nos, ezzel azt hiszem, hogy a fejlődés útjára léphet egy település. Gondolom, neked is a gondolat mögött valami hasonló fogalmazódott meg, amikor ezt leírtad, vagy elmondtad, mert ezt egy levélben olvastam.
3: Igen, mindenképpen, hiszen azt pontosan tudjuk, hogy ha emberekről van szó, akkor egy meg egy, az nem kettő. És hogyha közösen teszünk valamit, akkor annak nem is duplikatív hatása van, hanem megsokszorozódik a hatása. És ha már ott vagyunk, és a kastély 10 éve működik ezen a településen, és meg kell, hogy mondjam, hogy nekem hatalmas öröm, hogy 10 év után végre a település vezetése, és mi is, a kastély is, együtt tudunk működni. És ez azt jelenti legalábbis számomra, hogy egy olyan kapcsolat alakul ki, amire aztán ezután építeni lehet, és számíthatnak rá nem csak Bölcske lakói, hanem az egész környék, környezetünk is. Nekem van egy ilyen gondolatom, amit úgy hívunk, hogy Déli Dunakanyar alkotó közösség, mert hogy azt biztosan tudják a hallgatók, hogy a Dunakanyar Visegrádnál van. Azt már kevesebben tudják, hogy van egy Déli Dunakanyar is, ami pedig Bölcske, Madocsa, Paks. És ha már a Dunakanyar elnevezést ilyen szépen bevezették ott Visegrádnál, akkor ezt mi is használjuk itt, de mi a Déli Dunakanyart szeretnénk kiépíteni, és egy olyan közösség és egy olyan kulturális központtá alakítani, mint például amilyen a Balaton felvidék. Hiszen ha a Balaton felvidéken ott van a Balaton, nálunk itt a Duna, ha ott van a Badacsonyi borvidék, nálunk itt van a Tolnai borvidék, miért ne lehetnénk ugyanolyanok? És ez, sőt, nem is ugyanolyanok, hiszen nem ez a cél. de hogyha két ilyen régiója van egy országnak, akkor az nem versenytárs, hanem kiegészítik és erősítik egymást, és annál erősebb tud lenni egy környezet, egy környék, és akár az egész ország.
2: Hogy egészen pontosan miről fog szólni, és kiknek fog szólni a Bölcskei Filmünnep filmnapok, jövünk vissza a részleteivel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Bölcskén június 12-e és 14-e között a film szerelmeseit várják majd, ugyanis a Bölcskei Filmnapok ezon a hétvégén kerül majd megrendezésre a Szent András kastéllyal és az ottani mozival összhangban, mert hogy különböző programok lesznek, de hogy egészen pontosan kiknek és miről fog szólni, ezt Belasics Edittől kérdezem, aki a kastélynak a tulajdonosa. Edit, az előzőkben már beszélgettünk

0: a francia új hullámról egy film, és ez már a nulladik napon, tehát csütörtök este. Pénteken egy nagyon neves vendégünk lesz, Koltai Lajos, aki Oscar-díjas operatőr. Ezúttal egy olyan filmet mutatunk be, amelynek ő a rendezője volt, és ezt ő választotta ki, hiszen parádés a szereposztása, ez pedig az Este. De ezen kívül még pénteken is lesznek más filmek, szombaton szintén többféle filmet fogunk bemutatni. Délelőtt 10 órától készülünk. Nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy Tolnának is van egy nagyon híres operatőr szülötte, mégpedig Tóth János. Ő Tóth Janónak szokták hívni. Róla készült egy életrajzi film, amit be fogunk mutatni. És ezen kívül pedig most voltak a Cannes-i fesztiválon Szajki Péter és felesége, Szajki Vörös Adél. Sajnos a legújabb filmjüket nem mutathatjuk be, hiszen az első vetítés jogát mi nem tudjuk megszerezni. Ám egy korábbi filmjük, a Most van most, lesz a délutáni programunk. És ebben egy picikét emlékezünk Tompos Kátyára is, aki ennek a filmnek a főszereplője. Este pedig újra egy francia film, François Ozonnak a 2025-ös filmje, Camus regényéből készült, az Idegen címmel. Ezt az olvasók közönyként olvashatták valamikor. Szombaton este pedig még más programmal is várjuk a kastélyba az érdeklődőket. Lesz egy hangképzavar, ahol Márta István, Szirtes Edina, Mókus és Antal Sándor lesznek a profi zenészek. Mi pedig közösségként beszállhatunk és alkothatunk közösen egy filmzenét.
1: Beszélgetésünk fókuszában az a filmünnep, amelynek Bölcske ad majd otthont, de nem lesz vége a szombati nappal. Jövünk vissza hamarosan a részleteivel.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem a Szent András kastély tulajdonosa Belasics Edit, akivel az előzőekben már sok-sok részletről lerántottuk a leplet, ugyanis június 12-e és 14-e között Bölcskei Filmnapok kerül megrendezésre, hát így már ki is derült, hogy Bölcskén lesz majd ez a rendezvény. Pénteken is már filmvetítés lesz, a szombatot az egész napot erre fogják szánni a szervezők, és ha jól tudom, a vasárnap sem marad el programok nélkül, ugye Edit?
3: Így van. Vasárnap egy picit változtatunk, mert hogy, mint említettem az elején, a Bölcskei mozi filmszínház, ott egy színházi bemutató lesz vasárnap, így az összes programunkat a kastélyba és a kastély termeibe helyezzük. Szintén már délelőtt 10-kor kezdünk. Ugye is itt vagyunk a Tolnai Borvidéken, így azt gondolom, hogy a Szőlők királya Matthiász Jánosról készült film, különösen a borászok számára lehet nagyon izgalmas, és velünk lesz Matthiász Erzsébet is, valamint Bárány Krisztián, a film rendezője. Matthiász János nélkül szerintem kevesen tudják, én sem tudtam, mielőtt megnéztem a filmet, hogy nem lenne bor és szőlőtermesztés sem, és nem csak Magyarországon, de sehol a földön. Úgyhogy én ezt nagyon érdekesnek tartom. Aztán egy igazi világhírű kaszkadőrt is várunk, aki jelen lesz, Piroh Gábor, Égigérő álmok című róla szóló kis filmmel, és Piroh Gábor is jelen lesz, úgyhogy tőle lehet bármit kérdezni, beszélgetni vele. Utána Koltai Lajos, ugye említettem, hogy ő a pénteki díszvendégünk, és a 80. születésnapját is ünnepeljük. Szóval róla készült a Képalkotók című film, ahol Muhi Klára az író, és Muhi András filmproducer lesznek a vendégeink, velük lehet beszélgetni. Aztán megnézzük még Novák Emil filmét, az Aranyszem címűt, ahol világhírű magyar filmesek fognak díjakat átvenni. Illetve hát ez már tulajdonképpen múlt időben történt valamikor, most csak a filmet nézzük meg. Szintén lehet Muhi Andrással beszélgetni, Bollók Csaba filmrendezővel, Csukás Sándor operatőrrel, és a beszélgetést Gerebis Sándor fogja vezetni. Aztán egy kis kocintással és zenével fejezzük be az első Bölcskei Filmnapokat.
2: Hát én azt gondolom, hogy tényleg minden korosztályt is megszólíthat ez a filmünnep, és tényleg nagyon széles spektrumon mozognak a filmeknek a témái, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többekben megmozdít majd valamit, és úgy érzik, hogy ott kell lenniük ezen a filmünnepen. Egyébként, ha jól néztem, akkor lesznek kísérő programok is, illetve azt is említetted, hogy a mozi és a kastély közt átjárás lesz. Ezt hogy értetted egészen pontosan?
3: Igen. Ezt az átjárást úgy értem, hogy két kis busz fogja vinni az érdeklődőket.
2: Ja, mert hogy akkor nagyobb a távolság.
3: Nagyobb. Ez körülbelül egy 6 kilométeres távolság, és a kettő helyszín között kettő kis busz fog közlekedni teljesen díjmentesen, és arról még nem beszéltünk, de minden egyes programunk díjmentes.
2: Ez nagyon fontos, azt hiszem, mert ha az ember elmegy egy moziba, akkor manapság azért már ki kell nyitni a pénztárcáját, hát ha még ennyi filmet szeretne megnézni, mert gondolom, hogy ha valaki már eljön, akkor azért nem csak egy program elemért fog ellátogatni Bölcskére. Legalábbis bízunk benne.
3: Hát bízunk benne, igen, és várjuk a vendégeket.
2: Vannak egyébként ezzel tervek a jövőre is, mert már most is úgy nevezted, hogy ezzel lesz vég az első bölcskei filmünnepnek, akkor gondolom azért a tervek már ott vannak, ott lebegnek valahol.
3: Természetesen ez egy hosszú távú program, legalábbis a mi fejünkben.
2: Bízunk benne, hogy minél többekben felkeltettük az érdeklődést a Bölcskei filmünnep után. Edit, hogyha valaki nem figyelt volna oda rendesen, és nem egészen tudja, hogy milyen filmek lesznek, hol tud ennek utána nézni?
3: Természetesen a Bölcskei mozi műsorában, ami online is megtekinthető, és a Kastély Facebook oldalán is.
2: Arra biztatok mindenkit, hogy ne tervezzen jövő hétvégére, hiszen június 12-e és 14-e között zajlik Bölcskén a filmnapok első alkalommal. Ez egy remélhetőleg hagyományteremtő eseménynek az első felvonása lesz. Beszélgettem a Szent András kastély tulajdonosával, tőle tudtuk meg a sok-sok információt, hogy mit is tartogat majd a jövő hétvége Bölcskén. Ő Belasics Edit volt, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm szépen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Nem tudom, hogy ön mennyire volt elhivatott mondjuk fiatalként, amikor pályaválasztás elé állt, vagy mennyire tudta pontosan, hogy merre tovább. Azt gondolom, hogy azért vannak sokan olyan fiatalok manapság, akik elhivatottak már esetleg kisgyerekkoruk óta, vagy nagyon hamar szerelembe esnek az a hivatás szakma iránt, amit választottak fiatalként. Következő stúdió vendégemre azt hiszem, hogy igazak ezek a gondolatok. Sok szeretettel köszöntöm Benkő Grétát. Szia Gréta, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia, köszönöm a meghívást!
2: Mennyire takarják a valóságot azok az információk, amiket elmondta, mennyire vagy elhivatott?
3: Egészen takarják a valóságot, ugyanis kisgyerekkorom óta az életem része az egészségügy, hiszen apukám is az egészségügyben dolgozik. Mindig is érdekelt, mindig is kíváncsi voltam, mik lehetnek, mivel foglalkozik, és ezért is választottam ugye a PTL Kelemendre egészségügyi szakiskolát.
2: Gondolod, hogy azért mutattál kimondottan nagy érdeklődést az egészségügy iránt, mert hogy apukád is ebbe dolgozott?
3: Igen, szerintem ez közrejátszhatott, ugyanis sokszor volt, hogy mentünk vele egészségügyi versenyekre, és ott is már megfigyelhettem ezeket a versenyhelyzeteket, és ez érdekelt nagyon.
2: Tehát akkor neked nem okozott gondot a pályaválasztás?
3: Egyébként de, mert meggondoltam, hogy gimnáziumba vagy inkább technikumba menjek, de végül a technikum mellett döntöttem.
2: És gondolom, akkor nem bántad meg.
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Most hányad éves vagy?
3: Most 13-os vagyok, azaz végzős a technikumban.
2: És hogyha jól tudom, akkor most már több verseny is van mögötted, hiszen azért az 5 év alatt gondolom minden lehetőséget kihasználtál arra, hogy megmérettesd magad. Több szakmai verseny is, hogyha jól tudom, akkor az OKT TV versenyen is szerepeltél.
3: Igen, ennek a szakmai változatában az OSTV-n szerepeltem, ahol 7. helyezést értem el, és olyan százalékokat kaptam a verseny egyes részein, amivel felmentettek a szakmai vizsga alól.
2: Azt akkor te jócskán fellélegeztél, ha jól gondolom. Igen. Akkor neked ez az idei év már nem is tartogat semmiféle vizsgát?
3: De, még egy angol szóbeli érettségim hátra van, arra még készülök.
2: Hát akkor neked azért sokkal könnyebb, mondhatnák ezt mások, de azért, hogy egy kicsit betekintünk a kulisszák mögé, gondolom azért jócskán kellett készülni erre a szakmai versenyre.
3: Igen, abszolút. Amellett, hogy az iskolában teljesítettem és tanultam, mellette nagyon sok szabadidőmben plusz felkészülésre volt szükségem, amiben hála Istennek nagyon sok segítséget is kaptam.
2: Egyébként a verseny visszaigazolta azt, hogy kellett ez a plusz felkészülés is, vagy így utólag esetleg úgy gondolod, hogy elég lett volna az is, amit az iskolában elsajátítottál?
3: Abszolút visszaigazolta, szükség volt erre a plusz felkészülésre, ugyanis más helyeken, más iskolákban több éves ez a képzés, nálunk viszont csak egy éves volt, így volt mit bepótolnom.
2: Számolgattad esetleg, hogy mennyi plusz óra volt az, amit a könyvek, vagy füzetek, vagy mindenféle, nem tudom, PPT-k, meg nem tudom, mik fölött kellett töltened?
3: Hát így konkrétan nem számoltam össze, de jó pár hétvégén ráment.
2: De gondolom nem bántad meg.
3: Abszolút nem.
2: Milyen volt a verseny?
3: Nagyon jó élményekkel gazdagodtam, hála Istennek. Én nagyon izgulós vagyok ebből a szempontból, de akikkel ott megismerkedtem, még tartom a kapcsolatot, és abszolút azt tudom mondani, hogy nagyon nagy összetartás volt egymás között ott a versenyen is, amíg ugye nem tudhattuk, hogy mi a versenyfeladat, de gondolkodtunk, mindenki megosztotta egymással a tippjeit, a jegyzeteit, az anyagokat, amik egymást segíthették, úgyhogy én abszolút egy pozitív élménnyel gazdagodtam.
2: Ez egy szakmai verseny. Volt ennek gyakorlati és elméleti része is?
3: Igen, az elméleti része egy írásbeliben mutatkozott meg.
2: Hát, mint egy érettségi
3: tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen, amit online írtunk meg. Ez rendment a felületen, és a gyakorlati pedig fönt volt Budapesten.
2: De hogy ott milyen feladatok vártak a versenyzőkre, és hogy Gréta ezt hogy ugrotta meg, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem Benkő Gréta, aki az egészségügy iránt elhivatott, és a Kelemen Endre szakiskolába jár, ahol hát egészségügyi vonalon mozog természetesen. Az előzőekben már elárulta nekünk, hogy a szakmai versenyen hányadik helyezést ért el, Gréta?
3: Hetedik helyezést,
2: ez pedig felmentette a szakmai érettségi alól, de ott fejeztük be az előbb, hogy a szakmai versenynek volt írásbeli, illetve gyakorlati része is. A gyakorlati része ez Pesten zajlott. Ezt hogy kell elképzelni? Milyen feladatok vártak itt rátok? Húzni kellett, vagy mindenkinek ugyanazt kellett teljesíteni?
3: Mindenkinek egységes feladata volt. A középdöntőben, ami szintén ugye Pesten zajlott, ott volt egy három feladatból állt, tulajdonképpen egy ilyen tételszerű lapot kaptunk, ami le volt írva úgy, mint egy szakmai vizsgán is a tétel, hogy mi a feladatom, hogy jelen esetben egy lázas betegnek kellett lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót adnom, és nyilván ilyen kritériumokra figyelnem, mint az életkora, vagy nagyon fontos, hogy a betegazonosítás, ilyen kisebb lépésekre nagyon-nagyon oda kellett figyelni, hogy ezek nem maradjanak el.
2: Mennyire izgultál?
3: Egészen, amíg nem mentem be, elég rendesen izgultam, de amint bementem, úgy éreztem, hogy én felkészültem, és igazából minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy a legjobbat nyújtsam, és hála Istennek így is sikerült.
2: Talán ez is megmutatja, hogy tényleg elhivatott vagy az egészségügyi szakma iránt, mert hogy valószínűleg ezért is lélegeztél fel, hogy te ezt tényleg tudod. Mit szólt a család? Mondtad, hogy apukád is az egészségügyi vonalon mozog, gondolom rettenet büszke volt rád.
3: Igen, nagyon büszkék voltak rám, és mindenben támogattak.
2: Mik az elképzeléseid a jövőre nézve?
3: Most csecsemő és gyerekápolóként végeztem az iskolában, és egyetemen jelentkeztem Pécsre, illetve Pestre. Egyelőre szülésznői vonal, ami tetszik nekem, viszont nem kizárt, hogy visszatérek a csecsemő és gyerekápoláshoz is.
2: Ezt gyerekkorodtól kezdve vonzott ez a gyerekvonal, mármint hogy az egészségügynek ez a gyerekápolási vonala, vagy ez így menet közben derült ki, hogy ez lesz az a terület, ami úgy igazán?
3: Hát nagyon jól szót értettem a gyerekekkel már hát egész általános iskolás korom óta, viszont így menet közben alakult ki ez a kép a fejemben, hogy ténylegesen ez az, amit én nagyon szeretnék csinálni.
2: Szülésznő, mit gondolsz, mennyire lehet nehéz egy szülésznő feladata?
3: Hát azt gondolom, hogy semmiképpen nem egy könnyű szakmát választottam magamnak. Mindenképp nehezített körülmény, hogy például nem csak 8 órában dolgozunk, hanem 12 órában, éjszakás és nappalos, hétvégék, ünnepnapok, úgyszint munkanap nekünk. Úgyhogy semmiképpen nem egy könnyű szakma, azt gondolom, de egy jó társaság, egy nagyon jó légkörben szerintem ez abszolút túlélhető.
2: Mindig szokták így rangsorolni a választott vagy választandó területeket. Nem tudom, az előző évben hol szerepelt ezek közt mondjuk ez, amit te így kigondoltál magadnak, utána néztél, vagy nézted?
3: Nem igazán néztem ennek utána.
2: Kíváncsi lennék egyébként, hogy mennyire vonzza a fiatalokat, a fiatal lányokat a szülésznői pálya szakma.
3: Hát, amit így hallottam ismerősöktől akár egyetemen, hogy melyik egyetemen mennyire népszerű, azt gondolom, hogy egész népszerű ez a szak. Nyilván nagyon nehéz is, tehát nem egy könnyű szak, nyilván anatómia elég komolyan benne van azért, de szerintem egyébként szeretik.
2: Hát azt gondolom, hogy mi nők, akik már szültünk, azért talán tudját támasztani, hogy mennyire fontos is a jó szülésznő, hogy ott legyen az ember mellett, úgyhogy Gréta akkor egy kalappal, mert hogy azért, hogy is, július vége, mire kiderülnek?
3: Július 21-23 valahogy így.
2: Hát még egy kicsit odébb van, úgyhogy addig még izgulhatsz, hogy felvesz neked, de hát gondolom nem lesz ezzel gond. Egyébként a szakmai verseny adott hozzá plusz pontot?
3: Feltölthetem igen ezt az eredményt a Felvibe, illetve van egy olyan lehetőségem, hogy ezt a szakmai vizsga pontot, a Felvi meg tudja nekem négyszerezni, és az adja meg a felvételi pontomat, úgyhogy igen, egész bizakodó vagyok, hogy...
2: Na hát, élni kell ezzel a lehetőséggel, nem hiába végeztél a hetedik helyen az országos szakmai versenyen, de emellett még van egy díj, amiről szeretnék veled beszélgetni, de megtartom a zenék utánra.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem Benkő Gréta, aki az országos szakmai versenyen egészségügyi vonalon 7. helyezést ért el, amihez sok szeretettel gratulálok neki. Az előbb már kiveséztük, hogy milyen feladatok voltak, mennyire komoly felkészülést igényelt ez a verseny. Viszont Gréta egy nem mindennapi elismerésben is részesült. Egy igen nívós díjat kaptál, ugye Gréta? Mi is volt ez egészen pontosan?
3: Igen, a MESZK-től kaptam meg az év kiváló tanulója díjat.
2: Akkor a rövidítést elmondod nekünk hosszabban is?
3: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.
2: Hogy kerültél te az ő gorcsőjük alá?
3: Minden egészségügyi dolgozó a MESZK alá tartozik tulajdonképpen, úgyhogy így az iskolában, mivel a kórházzal van együttműködésünk így duális képzőhelyként, ezért így voltam ott, így játszottam szerepet ebben.
2: Mennyire lepődtél meg, amikor közölték veled, hogy hát el kellene, hogy gyere, mert kapsz egy díjat.
3: Nagyon örültem, és egyébként kicsit meglepődtem, mert nem számítottam ekkora elismerése, de nagyon szépen köszönöm, és nagyon örültem neki.
2: Gratulálok hozzá, ezért nem semmi, hogyha az ember így kezdi a még meglévő pályáját sem, mert hogy ugye előtted még mindig az iskola és a tanulás áll, hogy egy ilyen nívós díjat kiérdemelt, hát tényleg le a kalappal, Gréta, nem tudok mit mondani. Egy kicsit térjünk még vissza a tanulásra. Az iskolába azt említetted már, hogy hálás vagy a pedagógusoknak, de esetleg van aki, van közülük, vagy a kórházi oktatók közül, akit kiemelnél, mert hogy nagyon sokat segítettek a felkészülésben?
3: Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy az iskolában sajnos nincsenek csecsemő és gyerekápoló szakmai tanárok, viszont a kórházban nagyon sokan segítettek. Ilyen volt például Lesz Éva, aki az újszülött osztálynak a főnővére, vagy Lehőt Szilvia, aki szintén az újszülött osztály dolgozója, illetve Tanel Tábita, aki szintén az újszülött osztály dolgozója.
2: Konkrétan cél, hogy a szekszárdi kórházba kerülhess majd egyszer?
3: Mindenképpen terve van. Az, hogy az élet még mit hoz, azt nem tudom.
2: Igen, azért még odébb van, mert hogy ahova indulsz, ez hány fél éves, Suli?
3: Ez 8 fél éves.
2: Hát akkor még van előtted.
3: Igen.
2: Van előtted bőven tanulnivaló. A csoporttársak, osztálytársak, ők is hasonló vonalon indulnak el?
3: Igen, viszont azt tudom mondani, hogy elég színes a felhozatal, ugyanis van még egy osztálytársam, aki szintén szülésznőnek készül, de többen vannak, akik óvónői pályát nézték ki maguknak, vagy esetleg az ilyen rekreáció és életmód.
2: Hát Gréta, akkor egy kalappal kívánok a jövőre nézve.
3: Köszönöm még szépen.
2: Kell jócskán idő, mire megtud, hogy felvettek-e, de én azt gyanítom, hogy ezzel nem lesz gond, mert aki egy országos szakmai versenyen a 7. helyet eléri, azt hiszem, hogy van tudás mögötted, és ahogy mondtad, azért ez pluszpontot is jelent ezen a bizonyos felvételin. Benkő Grétával beszélgettem, aki egészségügyi szakmai díjban részesült, emellett pedig számos versenyen ért el kimagasló eredményt. Egyébként a PTE Kelemen Endre technikumnak a tanulója, és drukkolunk neki a jövőre nézve. Szerintem Gréta lehet, hogy sokkal lesznek még, akik találkoznak veled itt a szekszárdi kórházban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm szépen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
0: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
1: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
0: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
1: Jó hétvégét!
0: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
1: Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásuk leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan. Igaz, csak nem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A MOHU tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, családmegerősítő programok, valamint élelmiszer támogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mint egy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsa nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyen

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tuc tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Toffifee 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
6: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4 millió 620 ezer embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliség ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakbaakasztható vízipénztárcát, nyakbaakasztható vízipénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10

0: Erő. A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négy szögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szévédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Figyelj, Szekszárd! 10 éves a dresscode! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. Mínusz 20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode. Szekszárd. Tinódi utca 6.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Vasárnap a magyar hősökre emlékezünk, díjazták a tanulmányi versenyek legjobbjait. Széllel bélelt lesz a vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás miatt május 29-től hazánk teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi hivatal. Ennek értelmében péntektől tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzeszélyes időszakban. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. A kerti grillezésre, bográsozásra továbbra is lehetőség van, ám mindig legyen helyben a tűzoltására alkalmas kéziszerszám. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha befejezte a kerti sütést, főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen az még napokig képes parázslani. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtson tüzet. Ha tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Idén 75 alkalommal vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több mint 35 hektárnyi terület égett le. 138 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. A Babits Mihály Kulturális Központ május 31-én vasárnap 9 órától rendezi meg a Magyar Hősök Emléknapját Szekszárdon a Szent István téren található első világháborús emlékműnél. A koszorúzással egybekötött megemlékezésen ünnepi beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogováros polgármestere, egyházi áldást pedig Vadászi Dániel metodista lelkész. Az ünnepi műsorra a szekszárdi Garai János általános iskola diákjainak előadásában kerül sor. A programon közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalj. Pénteken a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum díjátadó ünnepsége szervezett, a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítőik tiszteletére. A részletekről Dömötör Csaba kancellárt kérdeztük.
9: A mai napon ismerjük el azokat a tanulóknak a tevékenységét és az őket felkészítő oktatók tevékenységét, akik ebben a tanévben a tehetséggondozás területén sokat bizonyítottak, illetve oktatói részről sokat segítettek. Ez a sokat bizonyítottak, ez az országos szakmai tanulmányi versenyeken elért eredményeket díjazott tulajdonképpen a mai napon. 94 tanulót díjazunk. Ez önmagában a 8 iskolában ez egy nagyon komoly szám. Ez jelzi azt, hogy a szakmai oktatás mellett nagyon fontos szerepet kap a tehetséggondozás, és beépült a mindennapokba, az intézmények mindennapjaiba a tehetséggondozás, és az eredmények is megjelentek, ugye ezt mi célul is tűztük ki magunk elé, és a mai alkalom az, amikor most már majd beszámolhatok arról, hogy ezek a célok teljesülnek is, és most már kézzel fogható eredményeket tudunk felsorakoztatni. És nem csak szakmai versenyekről beszélünk, hanem közismereti tanulmányi versenyekről is, hiszen vannak olyan tanulóink, akik a közismereti tanulmányi versenyeken országos szinten rendkívül magas értéket képviselnek, és rendkívül magas színvonalú jó teljesítménnyel értek el eredményeket. Vannak köztük kiemelkedően olyanok, akik az OKTV-n komoly eredményt értek el, van olyan tanulónk, aki nálánál sok

0: a duális képzésben.
1: Hát ma ugye azokat a diákokat és felkészítőket ismerik el, akik rendkívül jól teljesítettek az idei évben, és valamilyen komoly eredményt értek el a saját területükön, a szakképzésben a felkészítő tanárok, vagy a diákok a saját szakmájukban értek el olyan eredményt, ami mindenképpen megyei vagy országos elismerést vívott ki magának. A legfontosabb talán ebben az egészben az, hogy ezzel tudnánk reményeink szerint biztosítani azt a szakemberhiányt, amivel küzd a magyar gazdaság. Ez azért óriási probléma, és hogyha itt a vendégmunkások magyarországi munkáját is megszüntetik, akkor ez a hiány ez tovább fog nőni. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy ezeket a kiváló szakmunkásokat itt tartsuk Magyarországon. A kamara ugye a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésével foglalkozik. Igyekszünk ebben megfelelő tanácsadásra és a képzőhelyeknek a folyamatos ellenőrzésével olyan környezetet biztosítani, ami nem csak korszerű a diákok számára, hanem megfelelő kihívást is jelent nekik, tehát valóban olyan feladatokat tudunk adni, ami inspirálja őket, és szívesen mennek ezekre a képzőhelyekre. És úgy látom a kancellár úr, amit elmondott eredményekből, hogy ezeknek meg is van az eredményük. Ez nyilván nem kizárólag a mi érdemünk, hanem elsősorban a diákoké, aztán természetesen a szakképzési centrumé, és egy picit a kamarái is. A legfontosabb az lesz, hogyha ennek a foglalkoztatottságban látni fogjuk az eredményét, illetve a másik nagyon fontos kérdés, hogy olyan tevékenységeket tudunk-e végeztetni, aminek a hozzáadott értéke magas, mert ezzel tudjuk növelni Magyarország versenyképességét.
0: Bonyhádváros önkormányzata, a Kolónia Alapítvány és a Bonikom NKFT 2026-ban is meghirdeti környezetszépítő versenyét. Nevezni családi ház, társasház, intézmény, üzlet, vendéglátóegység és gazdálkodó szervezet kategóriában lehet. A nevezési határidő 2026. június 5. Jelentkezési lap a Városháza portáján igényelhető, letölthető a www.bonyhad.hu weboldalról, papíralapon, illetve személyesen Kaiser Máriától kérhető a Városházán, a Széchenyi tér 12 szám alatt a második emelet 204-es irodájában, vagy a 74-500-212-es telefonszámon. A nevezés során a név és a cím megadása mellett kiválasztható a kert fotózásának időpontja is. Az értékelés a zsűri által, illetve a beküldött fotók alapján történik. Az eredményhirdetés az augusztus 20-i ünnepségen lesz, amelynek pontos időpontjáról értesítik a jelentkezőket. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2026. június 1 és 5 között a piacokon és a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugtai és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei június 1-én hétfőn Dunaföldváron, 2-án Bátaszéken, 3-án Dombováron, 4-én Tamásiban és 5-én Pakson. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzése. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 28 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió
3: Antrit, FM 101. Csodaszép vasárnap délután kívánok, közi, hogy a Rádió Antritot hallgatja. A stúdióban Vörös Levente, és egészen 18 óráig együtt pörgetjük a legnagyobbakat. Elsőként Freddie Mercury énekel, eztől a Living on My Own.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, 12-re derekán hoztam egy kis programajánlót, mert hogy ma gyermeknap van, és itt Szekszárdon kész cirkusz az idei városi gyermeknap. Ezt írják legalábbis a szekszardagora.hu-n. Nagyon-nagyon sok programmal várják a kicsiket és nagyokat még a délután folyamán is, úgyhogy ha eddig nem látogatott ki, akkor bizony érdemes elmenni a gyerkőccel. A 14 órakor a meseszínpadon a kis mesemondók érkeznek, 15 órakor a Kovács Ferenc 55. Tolnavármegyei gyermekrajz pályázat díjazottjainak alkotásait vetítik ki, 15.30-tól pedig a Mamin Baba Baba hordozós latin fitness lesz a színpadon, aztán 17 órakor érkezik a Kispárna mesezenekar. Ezen kívül a Babits Mihály Kulturális Központban és a környékén is rengeteg minden lesz, varázslatos cirkuszi akadémia egészen 18 óráig, népi játszó, zsonglőr játszóház, de bent a bödőteremben ringató foglalkozás lesz majd 16 órakor, a 160-os előtti téren pedig családi napot tart a rendőrfőkapitányság, illetve a tűzoltók és a mentők is a helyszínen lesznek, fecskendős járművel lehet igazi tüzet is oltani, úgyhogy érdemes kilátogatni, mert bizony-bizony sok dolgot meg lehet tanulni. 14 óra 30-kor a Szent István téri sétányon artista vásári varieté lesz, 16 órakor pedig utcai zsonglőr showval zárják tulajdonképpen a nagy eseményeket. Ezen kívül persze érdemes még ellátogatni amúgy is a Babits Mihály Kulturális Központba, hogy mivel kapcsolatban kiállítása mozival, azt a szexárdagóra.hu oldalon megtalálja, mi pedig már zakatolunk is tovább a dalokkal, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, egészen pontosan utóbbiból jön majd egy, a UB40 énekel mindjárt, ez lesz a Red Red Wine, ne menjen sehova!
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lu, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
4: A stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy 1978-ban alapított Dáv és Regi együttessel megyünk tovább, akiknek több nagy lemezük is volt a brit albumlista élén. Természetesen az is, amivel most hozzánk érkeznek. Ez lesz a Red Red Wine, ők pedig a UB40, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Radio Madrid.

0: Remélem, jó ízűen elfogyott az ebéd, mert az időnk is elfogyott itt az Antriton. Persze most csak a hírek jönnek, utána folytatjuk a délután a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Innen dalával kezdünk majd, ez lesz a Deja Vu.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
6: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet is elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk, és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A ma kedvencéje tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton, meg persze én, Vörös Levente vagyok, és hogy szórakozható legyen ez a vasárnap, nem csak magamat, hanem egy jó kis bulizós dalt is hoztam. Inna és a Deja Vu, már indul is!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: Szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei itt az Antriton, május 31-én vasárnap járunk, így hát az Angélákat és a Petróniákat köszöntöm, mert a ők ünneplik nevük napját. Az Angéla női név az Angelus, és az Angelus férfi névnek a női párja, a Petrónia pedig a Petronius férfi név női párja, ezeket tudjuk a nevekről, de vannak születésnaposaink, akiket ünneplünk, Clint Eastwood Oscar-díjas amerikai színész rendezőt például, Ambrus Miklós olimpiai bajnok magyar vízilabdázót, Orbán Viktor politikust 1998-tól 2002-ig, illetve 2010-től 2026-ig Magyarország miniszterelnöké volt, ugye. Aztán Csősz Imre, magyar csergáncsozó, Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes is ma ünnepel, de Erdei Zsolt, azaz Madár, magyar ökölvívó, Colin Farrell, a kétszeres Golden Globe díjas ír színész, Mohai Tamás, azaz Moha, magyar színész, és Marco Reus, német labdarúgó is ma ünnepli a születésnapját. Sok boldogságot nekik. Aztán gyorsan-gyorsan átnézünk az eseményekhez, nincs belőle sok. 1911-ben a Titanicot vízre bocsájtották, ugye egy évvel a végzetes tragédia előtt. 1978-ban a Galapagos szigetek szigetcsoportot ezen a napon nyilvánították a világörökség részévé, valamint 2001-ben a NATO és az EU külügyminiszterének első hivatalos találkozója történt Budapesten. Ezek tehát, amiket tudunk itt a május 31-i napról, a folytatásról pedig annyit, hogy érkeznek a legnagyobbak. Rick Astley egészen pontosan, ez lesz mindjárt a Never Gonna Give You Up, ne menj el sehova!
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiségét meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzés részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az a Rick Astley érkezik, akinek Never Gonna Give You Up című dala osztatlan sikert aratott 87-ben, 25 ország toplistáját uralta, és ő az egyetlen férfi szólista, akinek az első 8 kis lemeze is top 10-es helyezést ért el az Egyesült Királyságban. Ez szól most, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy újabb órán vagyunk túl, pörög az Andritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, most viszont elhalkulnak egy picit velem együtt, mert hogy jönnek a hírek, utána viszont fejest ugrunk a dologban. Robin Schulz és Mark Sibilia közösével indulunk, ez lesz az Unforgettable.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyereknapi finomságok a CVA-ban, édes ajánlatok kedvező áron. Pomber Maci Chips 399, Haribo gumicukor 349 forint, Milka, Lou, Tutz tejcsoki 35-45 gram 299, Kinder csoki 559, Tofifi 799 forint. Áraink május 28-ától 31-ig érvényesek. Tedd még édesebbé a gyereknapot. Válogass kedvező áron a CVA-ban.
3: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készítenie a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte a MOHU. Emlékeztettek arra, hogy a repontautomatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálata nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
6: A hírek után, ahogy ígértem, érkeznek a legjobb dalok itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok.

A ma kedvencei meg a tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antrittőn, a 14 óra derekán pedig mozi műsort hoztam, mert hogy a gyereknapról ugye már szót ejtettünk, a mozi műsorról viszont még annyira nem, és érdemes egyébként ellátogatni az Agora moziba, 15 órától például kicsiknek és nagyoknak egyaránt a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny című filmet vetítik, ez egy norvég animációs film, 80 perc, nem is olyan hosszú, aztán 17 órakor a Vadászidény 2 kerül majd a mozivászonra, ez egy francia vígjáték, ez már egy kicsit hosszabb, 100 perc, 19.30-tól pedig a Star Wars, a Mandalori és a Grogu, főszerepben Martin Scorsese-vel és Pedro Pascal-lal, egy igazi amerikai akciófilm, csatlakozva egy kicsit a Star Wars univerzumhoz, hát bevallom őszintén, én azért messze állok tőle, nem is nagyon vagyok képben, de ha ön igen és szereti, akkor érdemes mindenképpen benézni, és természetesen értékelni a filmet, mert hogy valószínűleg sokak kedvencévé válhat a folytatásban, 132 perc, úgyhogy érdemes felkötni a gatyát, több mint 2 óra, de hát megéri a dolog, hogyha szereti az ember a Star Wars világát. Az exardagora.hu-n tájékozódhat pontosabban, én pedig már mondom is, hogy mi következik, mert hogy a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit bekészítettem a folytatásban is. A Fine Young Cannibals húzza a notát, ez lesz a She Drives Me Crazy, azonnal!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám!
6: Elkezdhetném sorolni, hogy mennyi műfajban alkottak a most következő srácok, de szerintem csak annyit mondok, hogy pop-rock feküdt nekik a legjobban, akkor már ott is vagyunk. 1989-es albumuk nagy sikert aratott, a She Drives Me Crazy rendre, első helyet ért el a toplistákon. A Fine Young Cannibals énekel most, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: Az utolsó dal szólt itt az Antritón ebben az órában, mert most Jóli hozza a régi és a térség legfontosabb híreit, amiből megtudhatjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, utána pedig jövök is vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Elton Johnnal az élen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Kressz Park épül Gerjenben, közgyűlés Bátaszéken. Hétfőre újabb lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. május 31-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A versenyképes járások program keretén belül Gerjen község önkormányzata pályázat útján egy Kressz Park kialakítása mellett döntött, amelyről Romhányi Károly polgármester beszél.
8: Nagyon örültünk, hogy a versenyképes járások program keretein belül tudott Gerjen község önkormányzata pályázni, és mi egy turisztikai program mellett tettük le a voksunkat, és úgy döntöttünk, hogy egy Kressz Parkot alakítunk ki a településnek a központjába, hogyha valaki odaérkezik mondjuk a településre, akkor adott esetben ez legyen egy kis kuriózum, vagy tényleg, hogyha a térséget meg tudjuk ebbe mozdítani, hogy olyan oktatási, nevelési célzattal egy település központba kialakított Kressz Park álljon rendelkezésre, ahol a gyerekek az alapvető közlekedési szabályokat el fogják tudni sajátítani, és meg lehet nekik mutatni, hogy milyen egy kellemes, egészséges közlekedés. Úgy azért döntöttünk emellett, mert egyrészt van ennek egy turisztikai lábazata, illetve a másik lábazata az, hogy a településünk egy elég intenzív és aktív fejlődési fázisába lépett be. Ugye egyre többen költöznek be a településre, hogy erről már korábban is számot adtunk, folyamatosan növekedik a település lakossága, most már az elmúlt 4 évben egy lakosságszámnövekményen megyünk át, és ennek köszönhetően a gépjármű forgalom is azért némileg megnövekedett a településen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már akár óvodás, bölcsödés, óvodáskorba, illetve iskoláskorba is képbe legyenek az alapvető közlekedési szabályok, és tényleg a tanórai, illetve óvodabölcsődei nevelési keretek között bátorítjuk az intézményvezetőket, hogy aktívan használják a Kressz Parkot. Az volt még a lehetőség benne, hogy a fix táblák mellett, közlekedési táblák mellett mi még pályáztunk egy olyan jellegű dologra, hogy mobil forgalomirányító rendszert is pályáztunk, illetve ki tudunk alakítani. Ezt adott esetben majd kiadjuk a oktatási nevelési intézményeinknek, amikor éppen használni szeretnék. Egyébként ez nagyon izgalmas, mert hogy ugye zebrával ellátott közlekedési lehetőség van benne, van stop tábla, elsőbségadás, van benne egy körforgalom, úgyhogy nagyon örültem, hogy Gerjennek egy körforgalma is elkészült, még hogyha ez egy jelképes Kressz Park keretein belül megvalósuló körforgalom is volt, de hogy tényleg alapvető közlekedési helyzetekkel a gyerekek meg tudnak ismerkedni, és ez egy nagyon szép és nagyon aktív kikapcsolódási lehetőséget tud biztosítani ott a település központjába, úgy, hogy mellette már korábban kialakítottunk egy másik pályázati forrásnak köszönhetően egy nagyon klassz játszóteret, úgyhogy tényleg egy aktív élettel teli település központot sikerült kialakítani, aminek nagyon büszke vagyok, és köszönöm a döntéshozóknak, hogy el tudtunk jutni idáig.
7: A Tolnavár megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák 94 tanulóját jutalmazták az Ady Endre Technikumban a tanévben elért kiemelkedő szakmai és tanulmányi verseny eredményeikért. Az átadón Berlinger Attila polgármester elmondta. A fiatalok teljesítménye ismét megmutatta, a szakképzésben tanuló diákok tudása, tehetsége és kitartása országos szinten is példaértékű. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy 5 tanuló jutott döntőbe a Szakma Sztár Fesztiválon, közülük 4-en dobogóra is állhattak. Kiemelkedő eredményt ért el Katona Vanessa, szekszárdi kozmetikus tanuló, aki megnyerte Magyarország legrangosabb szakmai tanulmányi versenyét. Persze nem csak a dobogós helyezések miatt lehetünk büszkék. Jóval többen értek el kiváló eredményeket, bizonyítva, hogy a szorgalom, a felkészültség és az elhivatottság mindig meghozza a gyümölcsét, ezért érdemes magasra tenni a mércét és hinni a fiatalokban. Gratulálunk minden díjazott diáknak, szüleiknek és felkészítő tanáraiknak. Köszönjük a munkájukat, amellyel nem csak saját jövőjüket építik, hanem a közösséget és városunk hírnevét is gyarapítja. Május 27-én tartott a soron következő ülését Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza Millenniumi termében. Az eredetileg meghirdetett napirendet 3 új ponttal kiegészítve összesen 22 témát tárgyaltak. Az ülésen 7 képviselő vett részt, a tanácskozás dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezette, mivel dr. Bozsolik Robert polgármester egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni. Elsőként a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót hallgatták meg, valamint véleményezték a rendőrkapitányi kinevezést. Ezt követték a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság,

0: és további korszerűsítések szerepelnek. A Polgárőr Egyesület beszámolója szerint 2025-ben közel 3500 szolgálati órát teljesítettek, ebből mintegy 2000 órát a rendőrséggel közösen. Aktívan részt vettek városi és térségi rendezvények biztosításában, valamint közrendvédelmi feladatok ellátásában is. Az Egyesület pénzügyileg stabilan működött, bevétele meghaladta az 5,2 millió forintot, amelyet járműfenntartása és működésre fordítottak. A testület elfogadta több önkormányzati cég, köztük a Bátkom 2004 Kft. És a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolóit, valamint jóváhagyta a zárszámadási rendelet és több pénzügyi elszámolást. Tárgyalták továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelését, a marketing cég működési szabályzatát, valamint több fejlesztési ügyet is. Döntés született a helyi autóbuszos közlekedés 2027 utáni biztosításának előkészítéséről, térfigyelő kamera telepítéséről, a Városháza udvari épületének felújításáról, a tanúszoda felújításáról, valamint a szúnyoggyérítés eszközeinek beszerzéséről is. A Babits Mihály Kulturális Központ június első hetében is számos programmal várja az érdeklődőket, amelyről Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük.
1: Több programot szeretnék a kedves hallgatók szíves figyelmébe ajánlani. Az egyik az június 2-án 17 óra 30 perckor nyitja kapuit a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsga kiállítása. A tárlat megnyitón köszöntőt mond, és magát a kiállítást megnyitja Matóknél Miskolcki Mária, az intézmény egykori igazgatója, és közben működnek az iskola növendékei. A tárlat június 15-ig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Június 4-én kerül sor a Nemzeti Összetartozás napjára. Ez egy megemlékezés a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából. A programon ünnepi beszédet mond Berlinger Attila Szekszárd megye jogúváros polgármestere, és irodalmi megemlékezést a Déli ASZ Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium diákjainak előadásában láthatunk. Egyházi áldást mond dr. Kaszó Gyula református lelkész. Koszorúzásra is sor kerül, így szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a koszorúzási szándékot, tehát azon intézmények és szervezetek képviselőit kérnénk szépen, hogy akik az ünnepségen koszorút szeretnének elhelyezni, ezen szándékukat június 3. szerda 12 óráig szíveskedjenek jelezni godrei.zoltánkukat@szekszardagora.hu e-mail címen. A program egyébként fönt lesz a Béla Király téren az országzászlónál, és közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászló alja.
0: Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sok felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél több felé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 23-30 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 17 fokot követően napközben 23 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit. FM 101.
3: Köszönjük Julinak a híreket, robogunk tovább itt az Antritton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a háttérben pedig az élő legenda Elton John melegít. El a Lime Stain Steady.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: Szól az Antrét, benne a legnagyobbakkal, ezek közé pedig egy fontos információt hoztam, ugyanis péntektől már tűzgyújtási tilalom lépett életbe, az erdőkben és azok környezetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni, hogyha esetleg túrázni indulna a délután folyamán, akkor ezzel mindenképpen számoljon. A tartósan száraz, forró idő miatt a növényzet sokfelé erősen kiszáradt, és emiatt van szükség erre, mert már egy eldobott cigaretta csikk, egy kipattanó parázs vagy egy kisebb szikra is könnyen tüzet okozhat, ezért már péntektől országosan életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Ezt a Nébih oldalán érdemes csekkolni, de hát itt Tolna vármegyében is erről van szó. A tilalom az erdőkre, a fásításokra, valamint ezek 200 méteres környezetére vonatkozik, úgyhogy ezeken a területeken gyújtani sem szabad tüzet, illetve parlag és gaz égetése is tilos. Különösen nagy kockázat ugye a száraz aljnövényzettel borított területeken, ahol a lángok rövid idő alatt elég gyorsan tovább terjedhetnek, főként akkor, ha még a szél is feltámad mellé, bár a következő napokban kialakulhat zápor és zivatar. Bár azért az elmúlt napokban már enyhülés volt egy pici, és a mai napon is az van, de továbbra sem látszik tartós csapadék, úgyhogy a tűzveszély értelemben nem mérséklődik, ezt írják, és erre hívják fel a figyelmet. A hatóságok tehát arra kérik a lakosságot, önt is, hogy fokozottan figyeljen a szabályok betartására. Belterületi kertekben a grillezés és a bográcsozás nem automatikusan tiltott, de a mostani időszakban ott is különösen óvatosnak kell lenni, a parazsat nem szabad felügyelet nélkül hagyni, a tüzet pedig el kell oltani. Itt nálunk a ma kedvencét meg a tegnap slágereit nem kell eloltani, mert azok köszönik szépen, megvannak a folytatásban is. Érkeznek a legnagyobbak, Anastasia, a kis hogy nagy hanggal és az I'm a Love, ez is szól majd azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dress code. Szexárd. Tinódi utca 6.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő énekesnő nem véletlenül kapta a kis hogy nagy hanggal becenevet, alacsony termete miatt illetik, így többször is járt Magyarországon, először az Aranzsiláv Gála sztár fellépője volt, ahol előadta I'm Out of the Lab, ez szó most, ő Anastasia.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ez a Rádió Antrit.

0: Jó gyorsan lepörgött ez az óránk is itt az Antritton, úgyhogy átadom a helyem a híreknek, mert fontos, hogy mindannyian képben legyünk a környezetünk és persze a világ dolgaival. Ha pedig már mindent tudunk, hozom vissza a legnagyobbakat Michael Sambellos lágerével az élen. Ez lesz a Maniac!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi település vezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4 millió 620 ezer embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kátkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Már erősen a délután tapossuk itt az Antriton a ma kedvenc és a tegnap slágerei között. Én Vörös Levente vagyok, az órát pedig Michael Sembello és a Flashdance-ből ismert ikonikus dal nyitja. Ez a Mania.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: hangulat óriási a dolog, fergetegesek, csak az Antrit szólhat, tehát örülök, hogy itt van. Folytatjuk még ezekkel a nagy kedvencekkel is, előbb viszont egy fontos dologról kell szót ejtenünk, ez pedig a kiberbűnözés. Sajnos vagy nem sajnos, elég sokszor kell hangsúlyozni, hogy az online tér tele van csalókkal, és mindig nagyon oda kell figyelni. Akkor is le tudnak csapni a bűnözők, ha egyébként nem csinálunk semmit, legtöbbször SMS-t vagy e-mailt küldenek benne egy linkkel. Ha nem rendel csomagot, vagy úgy egyáltalán az üzenet tárgyához semmi köze, akkor ezt a linket ne nyissa meg, és törölje is magát az üzenetet. Az internetes áruházakban és piactereken is szintén így vigyázni kell. Utóbbi nagyon elterjedtek például a chatbotok, amik általában nagyon erőszakosan próbálnak meg egy általunk kínált terméket megvenni, de sokszor nem is a mi üzeneteinkre válaszolnak és magyartalanul fogalmaznak, esetleg óriási helyesírási hibákat vétenek. Érdemes figyelni, mert ők is linket küldenek, ami kísértetiesen hasonlíthat a netbankjára, és ha ott megadja a belépési adatait, akkor könnyen lenullázhatják a számláját. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor a bankkártyája adataira kíváncsi valaki, főleg a hátulján található CVC kódra. Vigyázni kell azért, legyen ön is óvatos és egészségesen gyanakvó, további tippekért pedig látogasson el a kiberpass.hu oldalra. Addig, amíg mi zenélünk tovább, a folytatásban már érkezik is egy francia house duo, a Mojo. Ne menjen sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzés részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy francia house duóval folytatjuk, aminek egyik tagja Algériában és Mexikóban is élt, majd Brazíliában tanult megzenélni, a másik olyuk Párizsban fullázott és klarinétozott. Első slágerük a most következő Lady, Hear Me Tonight lett, ők a Mojo, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: 16 óra ezzel a dallal ért véget, nekünk viszont még 60 percünk van együtt itt az Antréton. Most jönnek a hírek, aztán a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel folytatjuk. A Jonas Brothers dalával az élen, ne menjen sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a magyar közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamat támogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetést is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betét biztosító alá tartoznak.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Az utolsó egyenesre kanyarodtunk itt az Antréton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, az órát pedig a Jonas Brothers nyitja a visszatérő dalával. Ezt a lők a Sucker.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatos.

0: Itt az Antrit szól, benne a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, ezek közé ékelek be fontos információkat véradással kapcsolatban, mert hogy vért adni nagyon fontos, de hogy miért, adódhat a kérdés. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában és az életmentésben is, egyelőre mesterségesen nem előállítható a tudomány mai állása szerint, csak véradással pótolható, így hát a hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradással biztosítható a folyamatos vérellátás. Ugyebár itt Szekszárdon és a környéken is lehet vért adni, például holnap már 8 és 17 óra között a területi vérellátó intézetnél, Béri Balog Ádám utca 5-7, de 5-én Hidason az általános iskolában, illetve 9-én Várdonban a művelődési házban, 11-én pedig az OBI-ban lehet vért adni, és ide érdemes egyébként jelentkezni is, ezt az ovs.hu oldalon tudja megtenni, ahol azt is meg tudja nézni, hogy hogyan állnak jelenleg az országosan elérhető vérkészletek vércsoportra lebontva. Úgyhogy érdemes elgondolkodni néha, hogy adakozzunk egy picit abból, ami nekünk van és újra termelődik, azoknak, akiknek nincs és nem is lehet már, vagy nem olyan állapotban. Amíg ezen gondolkodik, vagy böngészget, hogy hova és mikor tud elmenni, addig szólnak a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei, a Daft Punk és Pharrell Williams közösen a folytatásban. Ez lesz a Get Lucky, mindjárt jövünk vissza! She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberteső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Ennyi volt a reklám!
0: A 4 éve megszűnt francia duó a Daft Punk és Pharrell Williams közöse jön, ami nem meglepő, szinte a világ összes toplistájának élére került 2013-ban. Nagyon eltalálták a srácok a dalt, az Egyesült Államokban 8-szoros platina lemez lett belőle. Ez a Get Lucky, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádi Andrit FM 101.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Hip-hop lepörgött ez a 6 óra, de hát jó társaságban gyorsan telik az idő. Itt az Andriton pedig csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Holnap aztán a szokásokhoz híven Dávid várja majd reggel 6-tól, Vali is csatlakozik hozzá 7 órától, faggatják kicsit a napi ötöst, majd 8-tól már az önvéleményére lesznek kíváncsiak, amit megosztott velük a 74-es körzet, 444-444-es számon, tehát 8 és 9 óra között. Én majd természetesen délután érkezem, 13 órától járulok a mikrofon elé, addig is kívánok még a hétvége maradék idejére jó hétvégét, és természetesen jó szórakozást, meg szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntetőkamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetőkamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betét biztosító alá tartoznak.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-ig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode. Szexár, Tinódi utca 6. Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a magyar közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrit FM 105.1.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: It ain't no country club either.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntetőkamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetőkamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írt a Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betét biztosító alá tartoznak.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népi. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és komoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bokrácsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kátkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is